0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió Egy DJ pedig folyamatosan bizonyítanak a bulikban, a zenékkel, itthon és külföldön egyaránt. Regálili például az utóbbi napokban Majorkán ismét hatalmas bulikat csinált, és hát itt a zene is tőle. Az egyik legújabb igazi mai sláger a Hiami Regálilitől. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Stage 1000-re pörög a kampuszon. Hát, azt gondolom, hogy megint nagyon oda tettük magunkat. Köszi mindenkinek, aki bulizott velünk, aki viszont most a kampuszon lemaradt rólunk. Lesz még a nyáron olyan buli, nem is kevés, ahol tudunk együtt bulizni, ahogy ígértük, a legnagyobb fesztiválokra és a legnagyobb bulikba ezen a nyáron is mi visszük el a hallgatóinkat. Közben pedig pörögnek az igazi mai slágerek, most Cashmere és a Wide Ride, amit indítottam, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék, vagy hát mondhatom úgy is, hogy folytatódik a játék, hatalmasat ment ezen a héten a strandfesztiválos játékunk, páros belépőt lehetett nyerni, és a jó hír, jövő héten ezt folytatjuk, szóval továbbra is ott az esély, hogy páros belépőket nyerünk, tehát a strandfesztiválra. Közben viszont az újabb nagy kedvencet elindítottam, Tame Impala, Jenny-vel, az igazi mai sláger a Dracula, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, de jó ez a dal, én nagyon bírom. Na, Miles Smith Stargazing, ami zárta az órát, Mimirex a Faithless New Religion pedig, ami nyitja a következőt. Mert továbbra is megállás nélkül a legnagyobb kedvenceket hozzuk, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mind több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Ray a folytatásban, akinek nem indult egyszerűen a karrierje, nem jól választott először kiadót, aki ugyanis folyamatosan blokkolt, nem akarta kiadni az első albumát, nem olyan promóciós kampányt csinált, ami igazán tetszett neki, hát az elején nem könnyű megtalálni a saját hangot, de a tehetség utat tör magának, és itt van erre a tökéletes bizonyíték, Ray! Az igazi mai sláger a Where is my husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel fél négy előtt járunk, én pedig arra gondoltam, hogy Taylor Swiftet hozom a fogyalásban, akinek újabb nagy mérföldkő a karrierében, hogy bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a legfiatalabb női tag. Az abszolút rekorder egyébként Stevie Wonder, akit a legfiatalabban választottak, vagy így adtak be ide, de a hölgyek között Taylor Swift az abszolút csúcstartó. Az igazi mai sláger az Opel Eye-t, ezt indítom a rádió egyen.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, a következő órában pedig olyan nagy kedvencek, mint egy újdonság Metzger Vikitől, vagy éppen Jennifer Lopeztől, de hozom Alex Kenji-t, sőt, Hypatont is, a kezdésben pedig Kamrádot. Ez a Be Mine, igazi változatosság, igazi mai slágerek, megállás nélkül a következő órában is a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget, július utolsó éjszakáján egyszerre 2 meteorrajban is gyönyörködhetünk, érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A 2 meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a 2 meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a svábhegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A 2 meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a svábhegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni, minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett telel a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan telel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Jön például nem sokára Loi és Tate McRae is. Ő viszont egy csüren a kamerával, Siri remixében. Ezzel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni egy dalt az egyik Rádió 1 DJ-től, aki az utóbbi időben nagyon sok, nagyon jó felvételt készít. Ő DJ Metzger Viki, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön. Az igazi mai sláger az Éden itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy DJ és énekes páros, Tiesto és Iva Max és Edi Motto. Ez szólt most, és a folytatásban egy nagy DJ és énekes páros. Sőt, egy igazi újdonság. Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó bulit, aki úton van, vezessen óvatosan. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig én hozom továbbra is, és hát július második felében járunk, de ezzel együtt nyugodtan mondhatjuk, hogy tombol a nyár, én pedig hozom a nyár egyik legnagyobb kedvencét most. Alex Kenji és a Bambolé a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 4-én kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál. Többfelé előfordulhatnak a nap folyamán zivatarok. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Nem kell már sokat várni az idei Ördögkatlanra. A fesztivál idén augusztus 4-e és 8-a között várja közönségét Dél-Baranyában. Az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál majd a látogatóknak, akik színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, filmvetítések és művészeti programok közül válogathatnak majd. A szervezők azt ígérik, kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal alkotókra és a független társulatokra. A részletes programok már elérhetőek az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos oldalán. Meghosszabbították a Kedvenc helyem Szentlőrincen című pályázat határidejét. A város közösségi oldalán hirdették meg a játékot, amelyben azt kérik, a pályázók e-mailben írják meg, melyik épület, park, utca vagy egyéb hely áll közel a szívükhöz Szentlőrincen. Küldjék el a hozzátartozó történetet, és egy fotót is mellékeljenek a helyről. A jelentkezők között balatoni nyaralást sorsolnak ki. A jelentkezési határidő július 31-e. További részletek Szentlőrinc közösségi oldalán. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos Király útján igazoltattak egy autóst. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószer gyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. A Magyar Közút közlése szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatos úton Hírt térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Július végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a Búj-Villány-Siklós összekötőút Nagyharsányi szakaszán útépítés miatt. Félpálya járható a Villány-Újpetre összekötőút egy szakaszán, szintén útépítés miatt. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vér vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perce járunk, július 26-a van, az Anikók és az Annák egyébként a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágereket pedig hozom ebben az órában is, nem sokára a rádió egy DJ, a DJ Metzger Viki jön, Nagy Bogi és Dash jó leszek újrának speciális remixével, előtte viszont Cigala és a Riptide, ezt is imádjuk. Ezzel folytatom most, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Ez rá

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, vagyis már holnap újra játék, strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Ezen a héten is volt ilyen játék, és olyan népszerű volt, hogy rádobunk még egy hetet, szóval jövő héten is el lehet vinni a belépőket. A Major Lazer jön, az igazi mai sláger, vagy lap, amit már is indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra egyre több helyre jósolnak az országban esőt, de azért 26 fok lesz, és hát kb. Ilyen idő holnap és a jövő elején is, ilyen 25 fok, elszórtan esővel. Az igazi mai slágerek között Féder és a Goodbye, amit nem sokára indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Most érdemes kémlelni az eget július utolsó éjszakáján. Egyszerre két meteorrajban is gyönyörködhetünk. Érkeznek ugyanis a déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai, és az alfa kaprikornidák lassabb, de időnként látványos tűzgömböket is produkáló hullócsillagai. A két meteorraj július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát. A hullócsillagok szerelmesei a két meteorraj megfigyelésével már most ráhangolódhatnak az augusztusi Perszeidák hullócsillagaira, hívja fel a figyelmet a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák ugyanazon az éjszakán július 30-áról, tehát 31-ére virradóan érik el az aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt majd. A déli delta akvaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az alfa kaprikornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek, olvasható a Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében. Mint írják, a meteor rajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a hulló csillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet kell választani, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében. Például a fővárosban a 3-as határhegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet, tanácsolják. Az alfa kaprikornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett tel el a radiánsa. A déli delta akvaridák meteoraj látszólag a vízöntő csillagkép felől indul, radiánsuk hajnal 3 óra körül 27 fok magasan del el. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem teli hold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk. 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Taylor Swift a fogyadásban, aki a karrierjét részben modellként kezdte, mármint hogy sima ilyen divatmagazinokban is vállalt modellkedést. Néhány szintet lépett azóta. Az igazi mai sláger Taylor Swiftnek a The Fate of Ophelia, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyári igazgatási szünet kezdődik a komlói közös önkormányzati hivatalban. Délután többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a komlói közös önkormányzati hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Szúnyoggyérítést tartanak Kozármislenyben. A város önkormányzatának közlése szerint a földi járművekről történő kezelés tervezett időpontja július 28-a kedd a napnyugta utáni órákban. Ha ekkor az időjárás nem lesz kedvező, akkor a szúnyogírtást szerdán vagy csütörtökön pótolják. A felhasznált szer az érzékenyebb rovarokra veszélyes kizárólag. Emberre, melegvérű állatra ártalmatlan. A gyérítés idején ajánlott a lakások, lakóházak ablakait, ajtóit becsukni Kozármislenyben, és az udvaron lévő gyerekjátékokat, száradó ruhákat összeszedni. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Magyar Közút közlése szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a hatos úton Hírt térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Július végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a Búj-Villány-Siklós összekötő út Nagyharsányi szakaszán útépítés miatt. Félpálya járható a Villány-Újpetre összekötő út egy szakaszán, szintén útépítés miatt. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: break my heart.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, 6 óra után 10 perccel. A mikrofonnál Király Tamás, vasárnap van, remélem nagyon sokan most azért hallgatnak bennünket, mert még hazafele tartanak buliból, ha viszont valaki ilyen korán ébren, hát jó reggelt, nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, a reggeli kávé, a reggelizés mellé is pörögnek az igazi mai slágerek, és most egy picit olyan hangulat, mint az Oroszlán Királyból, nekem a dal eleje mindig egy picit ilyen, de hogy jó értelemben, ott is a betétdalban van egy ilyen ho-ho-ho, nem éneklek, inkább mutatom, mire gondolok. Kicsit olyan, nem? Na, jöjjön a...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez Rádió Egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig Shawn Mendes, aki most nem koncertezik, pihen, nyaral, egy nyár van, nem indokolatlan, és Brazíliában, aminek hát az is egy apropója, hogy a párja egy brazil színésznő, sokan pletykálják, hogy lehet, hogy ez ilyen nagy családi látogatós bemutatás, ugye 2025-ben jöttek ki az év második felében az első pletykák, hogy együtt vannak is, hát lassan már oda jutunk, hogy ez egy éve. Szóval, Shawn Mendes Brazíliában, az igazi mai slágere pedig itt a rádió, egyen ez a Treat You Better, amit indítok már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. Folytatódik ma is a napos, később felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekordkísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Magyar Közút jelzései szerint továbbra is sávlezárás lassítja a közlekedőket az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Szebény térségében, híd és áteresz javítás miatt. Lezártak egy sávot az M60-ason is a Búj felé vezető oldalon Kozár-Misleny közelében. Újmohácson a Malomvölgyi út Papkertdűlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és pár napja volt az Egyesült Államokban a Nemzeti Fagylalt Nap, aminek tiszteletére ki is hozták a fagyi top listát az USA-ból. Messze a vanília fagyi a legnépszerűbb, a második egyébként a csoki, a harmadik helyen a dobogon a cookie dough, ami egy ilyen csoki darabos keksz darával dúsított vanília fagyi, de ott van még a brownie is, a mogyoróvajas és a csoki darabos mána fagyi is, valamint az eppel és a cseresznye meg a kávé a top 10-ben. Aki elmerülne még ebben, a radio1.hu-n egy csomó érdekesség Amerika fagyi fogyasztási szokásairól is, az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sam Feldjön, és egy igazi fesztivál hangulatú kedvenc, és ha már fesztiválok, jövő héten is páros belépőket lehet tőlünk nyerni a Strand Fesztiválra. Na rá, hogy ez a rádió egy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére most is a kampuszon a hétvégén, az elmúlt néhány napban. Aki nem volt ott, az pörgesse át az Instát, Facebookot, TikTokot, mert egy csomó jó kontentet csináltunk, és na, hogy készülünk még nagy bulikkal a nyáron. És készülünk az igazi mai slágerekkel is már a következő órában is. Fitless, Bibi Rexha, New Religion. A hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő csütörtökön indul a felsőoktatási pótfelvételi. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a pót felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a pótfelvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszület Fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-éig lehet nevezni. A Zeneszület Fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. Ezen a hétvégén elindult a pontvadászat a labdarúgó NB2-ben. Ebben a szezonban már a szombat is hivatalos játéknapnak számít, így a mai napon az első fordulóból már csak 3 mérkőzés van hátra. A Szentlőrinc együttese a Karcagot fogadja ma. A két csapat délután 17:30 találkozik a Szentlőrinci sportpályán. A másik két vasárnapi mérkőzést a Gyirmót és a Csákvár, illetve a Soroksár és a Mezőkövesd vívja majd. A magyar közút jelzései szerint továbbra is sávlezárás lassítja a közlekedőket. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Szebény térségében híd és áteresz javítás miatt lezártak egy sávot az M60-ason is a Búj felé vezető oldalon Kozár-Misleny közelében. Újmohácson a Malomvölgyi út Papkertdűlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 8 órától Balázsik jönnek, addig viszont ilyen nagy kedvenceket válogatok egymás után. Teddy Swims és a The Door itt a rádió egyen.

control, even if

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az énekesnő, aki most kapott egy Primetime Emmy jelölést, méghozzá a Wednesday című sorozatért, aminek az egyik betétdalát ő készítette. Igen, Lady Gaga, hogy megnyerje, az majd szeptember közepén derül ki. Ez viszont az igazi mai sláger tőle, Lady Gaga és az Abrakadabra a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyári igazgatási szünet kezdődik a komlói közös önkormányzati hivatalban. Délután többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a komlói közös önkormányzati hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség. A nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Jövő héten is járják a megyét a NAV baranyai munkatársai. Kedden Beremenden a strandon ellenőrzik az üzleteket, vendéglátóhelyeket. Csütörtökön pedig Magyarbújban lehet majd számítani rájuk, a Kossuth Lajos utcai üzletekben. Folyamatosan ellenőrzik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőket is. Az ellenőrzések fókuszában a foglalkoztatás szabályainak betartása és a számla nyugtaadás áll. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszület Fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország. Pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-éig lehet nevezni. A Zeneszület Fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. A Magyar Közút közlése szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatos úton Hírt térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Július végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a Búj-Villány-Siklós összekötőút Nagyharsányi szakaszán útépítés miatt. Félpálya járható a Villány-Újpetre összekötőút egy szakaszán, szintén útépítés miatt. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és akik Horvátországban nyaraltak, vagy akár most indulnak, azoknak külön érdekes, hogy egy nagyon ritka vendég bukkant fel az Adrián, az északi részen egészen pontosan a horvátországi partszakasz keleti partjainál a szemtanúk a hétvégén egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfókát láttak. Nem sűrű, sőt kifejezetten ritka, de azért nem példanélküli, hogy megjelenjen a 243 kilós állat ezen a részen. Most állítólag 2 is. Nagyon vagány fotók készültek róla. És hát valaki látott valami szépet nyaralás közben, akár delfineket, és van róla fotó, jöhet Viberen 0620-311-111. Én pedig hozom az újabb nagy kedvencet közben a Sophie and the Giants-től és Purple Disco Machine-től. Ez a Paradise a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: interváriú egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is lehet pályázni a PTR rektori ösztöndíjára. Folytatódik ma is a napos, később felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.

0: A felvételizők legjobbjai idén is pályázhatnak a rektori ösztöndíjra a Pécsi Tudományegyetemen. A juttatás az általános és a pótfelvételi eljárásban felvettek számára is elérhető, ha első helyen jelölték meg a PTE valamely nappali tagozatos alap vagy osztatlan képzését, és megfelelnek a többi előírt feltételnek is. Az egyetem 150 állami ösztöndíjas és 100 fő önköltséges hallgató számára biztosítja a juttatást, melynek összege 4 fél éven át minimum 150 ezer forint. A pályázatokat szeptember 1-jéig várják, a részletek a PTE oldalán érhetőek el. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Magyar Fürdőszövetség idén újra megrendezi az országos vízipisztoly csata rekordkísérletet. A kezdeményezés célja az, hogy egyszerre minél többen vegyenek részt vízipisztoly csatában a csatlakozó fürdőkben, megdöntve ezzel a 2023-ban született rekordot. Akkor 5900-an vettek részt egy időben az eseményen országszerte. A vízipisztoly csatát idén augusztus 8-án délután 2 órakor rendezik. Az esemény 15 percig tart majd. Baranyából a Hullámfürdő és a Harkányi fürdő is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Magyar Közút jelzései szerint továbbra is sávlezárás lassítja a közlekedőket. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Szebény térségében híd és áteresz javítás miatt lezártak egy sávot az M60-ason is a Búj felé vezető oldalon Kozár-Misleny közelében. Újmohácson a Malomvölgyi út Papkertdűlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
5: Mert ugyan... Madonna feneke?
4: Madonna feneke, ha még van neki, szana szétült botoxol, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
6: Nem, hogy szétessen azért,
4: hogy elképesztő, hogy hogy nézett ki a Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezébe nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
5: Mi?
4: A videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki
6: időt. Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
4: Vagy 20 évvel ezelőttről.
6: Egy tégdett koncertről.
5: Egy letunt kor mementói.
4: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint. kokaint Robbie Williamsen a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak, és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik azt, hogy ő azt utána észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra, vagy az orrából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az egy számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó, mindenki ezzel foglalkozik. Kiesik egy szikla.
5: Én szerintem ez egy popcorn darab.
4: Popcorn darab?
5: Hát nem lehet. Vagy. Levet egy kis popcorn,
6: szerintem
5: és kiszállt a szájából.
4: Szerinted kiesett a foga.
5: A híd?
4: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
5: Azt
4: mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a szája hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad. Ott esik össze, figyelj. Itt egy TikToker
7: elemzi.
4: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
7: Can't go anywhere. Oh, no.
4: És kellemetlen a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
5: És mennyire ciki, ott állsz mellett, és látod, hogy ott van a homlokán.
4: Ott van.
6: És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
4: Ugye ez a pop szakmában, meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok, ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik, de Robi is csinált egyébként erre egy válaszvideót, másnap vagy harmadnap, csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele, és nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered, majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvén van két fehér mentolos cukorka.
5: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
4: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internet nép, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
5: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna, hogy...
4: Igen.
5: Ja.
4: Összefutottam Mick Jaggerrel a backstage-be, és szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rockstárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredményen törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából?
5: De ez csúszott az arca rendesen?
4: Viszonylag.
5: Csorgott, vagy volt valami?
4: Hagyjad már most, hogy Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza lából. Hát a csávóba komplett
5: vegyi anyagjár csörgedezik az
4: elejében. Kolumbia megfordul benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriája zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
6: Olyan, mint az egy fél fogra lenne. Komolyan, mint az egy letört fogdarab
4: lenne. És a kommentek zseniálisak. Kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
6: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, a marketingesek.
5: Mekkora?
6: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek.
4: Igen, nagyon lehetne menni vele.
6: Valami ilyen kis mentolos fehér cukorkának.
4: Igen, ő pont kettő ilyen kerek kis cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi, azt mondom, hogy na és...
5: Itt
4: ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel. Az összes szupermodellt levartam. Rockstar vagyok, igen. Na most akkor ez történt. Egy VB döntőn nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből paks egy évig elmenne. Maradona lájkolta volna. Igen.
5: Mondjuk az
4: valaki szóljon, mert neki az algupirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
5: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogyha főleg veled.
4: Eszem is leköpdösöm a mikrofon?
5: Igen, de hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz,
4: ja,
5: beszélsz, akkor így az adás.
4: Én agyonköpködök mindent, monitort, mikrofont, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a szából, vagy az orromból.
5: Hát vagy csak nem látod.
4: Igen, nem, de ez így kevés. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozz.
6: Volt te maszkos, csere.
4: Te maszkos, te biztos tudsz valami.
6: Gyere, mi van
4: vállalt? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
6: Nem, egy fél kiló paradicsom.
4: Elmondom neked, fogad... sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
5: De az a fogad mellé van beragadva, amit szólok, hogy mikor...
4: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
5: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog kijönni.
4: Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
5: Nekem egyszer így a kóla.
4: Imádom az internetet.
5: A kóla jött ki az orromban. Már nem az a kóla, hanem...
6: Juliska, végre.
4: Őszinte vagy, Juliska.
5: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
4: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
6: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
4: Megállítok, ebben a pillanatban Curtis kilépett a csoportból. Itt a gyakorlatot, köszönjük szépen.
5: Flektor volt az Árpád.
4: Flektor volt az Árpádtól állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolországot verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köpte le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
5: És a díját adott Trumpal, láttátok?
4: Hogy ne beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni onnan. Tehát, hogy ő nem...
5: Neki ott helye volt.
4: És ezt ugye megbeszéltük, nem persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
5: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
4: Hát ő egyébként ő a Trump. Tehát most szerénye levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg
6: átadják. Na most tényleg melyik a rosszabb? Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez,
5: nem? Ez utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
6: Okkal.
4: Igen.
6: Na, itt van a videó.
4: Itt van a videó, igen, hogy...
8: Fallen out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie.
9: But it's okay because I had several more.
4: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye kettő darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
5: Kicsit másnaposan.
4: Négy méteres baldahínos ágyba, sejem ágyneművel, érted, két halott kenguruval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
5: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
4: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nővel voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
6: a
4: 83 éves Madonna, aki 50 évese van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
5: Nekem
4: ahhoz
5: Madonna
4: képest a Robi...
5: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
4: Olyan volt, mint két sztrókos idős bácsi pocakkal.
5: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaálltatok. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá. Hogy
4: nem mondták meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk. Azt mondták, hogy álljatok itt pufin. Jó, ez menni fog.
5: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
4: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint két biodíszlet. Az valahogy nagyon furi volt.
5: Viszont Shakira az Shakira volt.
6: Ne hülyéskedj.
4: Shakira jól nézett ki.
5: Hát de
6: a
5: nem
6: Shakira,
5: nem,
6: a Shakira
5: hát
6: volt.
5: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, az Shakira, az nem, ez most az igazi Shakira volt.
4: De jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
5: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
4: Jó volt, igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
6: Na jó, van egy
4: jó, Madonnának is volt fénykora, tehát 50
5: éve. De Madonna egy ikon, és még az, hát mert hány éves? Lassan 70.
4: Hát én 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
5: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
4: Nem, lehet, nem, ez, nem ezt nem. Elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél kiló csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Te ne, tehát ne úgy szeres Madonnát, hogy egy halftime show-ba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dúlás van nálatok éppen. És akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki. Félne, nem
5: és én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
4: De mit lát a egy melegítőbe? Egy idős néni bejött, playbacken vitték egy kocsit.
5: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
4: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő két darab kompressziós sárcsa volt, meg volt fűzve, három fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
6: Biztessége öregszik, erre gondolsz.
4: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltöröl, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
5: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
4: Igen.
5: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
4: Igen.
5: Ez még ilyen.
4: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionokban, és 52 lett a Robi is.
6: És még mindig ugrál egyébként.
4: Egyébként
6: és még mindig csinálja a koncerteket.
4: Igen. Nyugod!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő csütörtökön indul a felsőoktatási pótfelvételi. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön a ponthatárok kihirdetésével lezárult a felsőoktatási felvételi általános eljárási szakasza. Ennek során több mint 100 000 kerültek be valamely hazai egyetem vagy főiskola szeptemberben induló képzésére. Azok, akik nem nyertek felvételt sehova, vagy nem is jelentkeztek, a pót felvételi során még megpróbálhatják. Az oktatási hivatal közlése szerint a pótfelvételit július 30-án hirdetik meg, és a diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek majd az e-felvételin keresztül. A pótfelvételi ponthatárait augusztus 27-én hirdetik majd ki. Szeptember 15-e és 20-a között rendezik az idei Zeneszület Fesztivált Pécsett. A komoly zenét népszerűsítő esemény szervezője a Filharmónia Magyarország pénteki közleményében azt írta, a programok között idén nemzetközi zongoraverseny és utcazenei tehetségkutató is szerepel. Utóbbira olyan klasszikus zenei előadókat, szólistákat, formációkat várnak, akik szívesen kilépnek a hagyományos koncerttermi környezetből. A versenyre augusztus 15-éig lehet nevezni. A Zeneszület Fesztiválról és a jelentkezésről részletesen a Filharmónia oldalán lehet olvasni. Ezen a hétvégén elindult a pontvadászat a labdarúgó MB2-ben. Ebben a szezonban már a szombat is hivatalos játéknapnak számít, így a mai napon az első fordulóból már csak 3 mérkőzés van hátra. A Szentlőrinc együttese a Karcagot fogadja ma. A két csapat délután 17:30 találkozik a Szentlőrinci sportpályán. A másik két vasárnapi mérkőzést a Gyirmót és a Csákvár, illetve a Soroksár és a Mezőkövesd vívja majd. A magyar közút jelzései szerint továbbra is sávlezárás lassítja a közlekedőket. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Szebény térségében híd és áteresz javítás miatt. Lezártak egy sávot az M60-ason is a Búj felé vezető oldalon Kozár-Misleny közelében. Újmohácson a Malomvölgyi út Papkertdűlő és a Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi?
5: A repülőgépes.
4: A Ryanair-es gépes?
5: Igen,
4: megvan,
5: igen.
4: Ez a történet? Hogy ugye...
5: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
4: Igen. És ugye arról is beszélgettünk, hogy milyennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak.
5: És interjút mondott, adott. És hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
4: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
6: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
4: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
5: 20 eurós szendvics kupon a következő.
6: Ezt akarnám, hogy ez néhány utat legalább. Szigorúan ablak mellé.
4: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondtam, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként. És a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre, ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
6: Hát ez azért... Nem csodálom.
4: Igen.
6: Ez olyan, mintha... Tehát gondolom, óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából... Próbálják visszahúzni. Fú, ne,
4: igen. És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, megkérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Ugye kim volt neki a feje, a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem és a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjá, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
5: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
4: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszet, ez meddig marad? Ez
6: nagyon évekig, friss, Feri, hát igen. Akkor nincs még ilyen döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja. Hát ez most ad
4: meg hetet. Lehet, hogy évekig álmodsz vele. Lehet, hogy az egész életedbe visszajön.
5: És akkor mit mondasz a Ryanair úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
6: Hogy pénzt kérek, uram.
5: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
4: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogy évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hív. Kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetre.
6: Mit írtál alá, amikor megvette a jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
4: Amit el sem olvasol,
5: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
6: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyian feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
4: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon. Tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
5: Na.
4: Hát mondjuk azért az rendben van.
5: Ege.
6: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
4: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
5: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
4: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott seki sebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
6: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
4: De fogjuk a lábadat.
6: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
4: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek. Gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
6: Micsoda?
5: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
4: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
6: de
4: tudom,
6: a bőrönd.
4: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. Feri, menj!
5: Az pont illik bele.
4: Fond, nézzék meg, jaj, az oda passzol a kiát.
6: De a bőröndi akkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
4: De ez egy jó kérdés, igen.
6: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor ez mit jelent pontosan?
4: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
5: szükség van rá!
4: Szükség van rá, maradjuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
6: De egy ilyen alga elvű hal, tudod, az üvegre szakadni.
4: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
5: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
4: Hát, na, kérdés, hogy mennyi időt jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, hát, azt mondják, hogy tökös albán. Volt. Ugye albán, hát nem érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét. Nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
5: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, igen, és igen. Megoldja.
4: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar
6: volt
4: nem volt a gépen.
6: Amúgy.
4: A pacák azért nem halt meg.
6: Be volt
4: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
6: Mi gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n. Soha nem jönnek rá, mi történt vele.
4: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is, tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondja, hogy kirántott! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
6: Nem, akkor félmesszerűen
4: zuhanok le a
6: kép WC-ből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcodra.
4: Igen, van egy ilyen.
5: Na,
4: Én, hogy magamat ismerem, még egy magyar odalépne hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervény, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, én, nagyon szeretjük.
5: Tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
4: Csak egy fotót akarok.
6: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
4: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed, tehát nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
5: Igen.
4: Abban van méltóság. A budi ne szívjon ki.
5: Zuhasz is azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
4: És szerintem az van, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
6: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
4: Igen, holnap mész Münchenbe?
6: Megy Münchenbe.
4: Milyen nagy repülős lettél itt aztán te?
6: Évent egyszer felülök repülőre.
4: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy vére megkóstoljon egy jó kis német sört.
6: Hát, hogy aha, meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
4: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
5: Hát egy divat fővárosa érte.
4: Divat fellegváros, Milánó, hagyjad már New York, Hengenbe, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
6: Híres német divat, ezt szereti.
4: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést ő nagyon
6: az
4: szereti.
6: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidadrágot ezt a kantárosat szeretnék
4: megjönni.
5: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
6: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek.
5: Megvan.
4: Igen.
6: Ennek senki sem tud. Szexi lenne. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolga a világon.
4: Igen.
6: Abban van valami szűzies, van valami új.
4: Mi lehet azzal a nővel szerintetek, pszichésen, aki...
6: Nyitott vagyok, igen.
4: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van. A szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza. Januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
6: Szerintem mi, semmiben nem tér el a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
4: Igen? És ekkora a baj?
6: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az azt, és azt látom, hogy ez így oké. Okay. Ez rendben van.
5: Igen, hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
4: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll, csak a díszek változnak rajta.
6: Csak idíket,
4: na,
6: Balázs.
4: Tessék?
6: Csak idíket.
4: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
6: Csak egész évben áll a karácsonyfája.
4: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék Feri. Mit, hogyan?
5: Tedd be légy szíves a Last Christmas című, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
6: De ennek van ilyen nyári verziója is.
4: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
5: Ezt
4: ilyen...
5: egy nagy költözéssel.
4: Ugye?
5: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony az 24-én
4: szép. Hát van, december igen, van, igen.
5: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, jingle bells.
6: Driving home for Christmas.
4: Igen, Christmas
5: számot. Meg ráadásul le is húz.
4: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretett hiányosak, vagy mi a bajuk? Nem
6: gondolnám. Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
4: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
6: de
4: az újságíró.
6: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre az
4: olyan
6: szükség,
4: cuki vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát nem, figyel, nem egy ilyen figyelem felkeltés, hogy fog, én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék. Nem? Hogy júliusban?
6: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben is, mert tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
4: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
6: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész ezt a szükséget, egyfajta, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
5: De akkor baj van.
6: De mi a baj?
5: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
6: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
5: Hogy az nincs karácsonyig.
4: Azért bocsánat. Egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Hát most nézd meg. Hát csak
6: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
4: Parokában. Igen. Érted? Nézd meg őt.
6: De mi a baj?
4: Hát minden.
6: Hát azért most, mert karácsony felé ül egy pulóverben?
4: Az arca, ahogy elnézést kérően, szeretethiányosan, boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
6: Meg van hatód, mert karácsony van.
4: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
6: Én oké vagyok a flugosokat.
4: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért...
6: Felvállalja?
5: Kiabálásnak
4: miért akarod,
5: érzel,
4: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
5: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
6: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
4: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
6: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri és az ő szokásairól. Hogy... Igen. Igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
5: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
6: Igen, egy
5: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
6: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
5: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
4: galácsot. Nem, dolgoznék.
5: Megint sonka.
4: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
5: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
6: Sonkát!
5: Főtt tojást, meg sonkát!
6: Én olyan boldog lennék. Nem. Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvétra, és így jelen, hogy a fixációja.
5: Aha, persze, nyuszi jelmez.
4: És egész évben tolnád.
6: Én ezt imádnám.
4: Há, igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
6: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
5: Nem. Itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
6: Tessék, jaj, de ez ugyanaz, hogy csak megijájoztanom.
5: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
6: Tessék, igen.
5: Annyi,
6: elküldtem egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyi
5: felül. De nem
6: mindig
5: ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod?
6: Igen.
5: Hát,
6: igen.
5: Na, ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
4: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
7: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Hát, szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
4: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
7: Ne, nagyon fárasztó. Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom.

0: Már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat!
1: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Svájci precizitás minden egyes csészében.
8: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
8: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: A Nemzeti Lovasz Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra augusztus 1-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
10: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
11: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.

0: aznap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottál.
0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nyári igazgatási szünet kezdődik a komlói közös önkormányzati hivatalban. Délután többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn elkezdődik a nyári igazgatási szünet a komlói közös önkormányzati hivatalban. A leállás egészen augusztus 8-áig tart. Ez idő alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, két napot kivéve. Július 29-én szerdán és augusztus 5-én szintén szerdán lesz lehetőség a soron kívüli szociális ügyek intézésére és a halálesetek anyakönyvezésére, ám ezekhez előzetes időpontegyeztetésre van szükség.

0: a nyári igazgatási szünet ideje alatt a helyi adómentességi igazolást postai úton lehet igényelni. Szúnyoggyérítést tartanak Kozármisrenyben. A város önkormányzatának közlése szerint a földi járművekről történő kezelés tervezett időpontja július 28-a kedd a napnyugta utáni órákban. Ha ekkor az időjárás nem lesz kedvező, akkor a szúnyogírtást szerdán vagy csütörtökön pótolják. A felhasznált szer az érzékenyebb rovarokra veszélyes kizárólag. Emberre, melegvérű állatra ártalmatlan. A gyérítés idején ajánlott a lakások, lakóházak ablakait, ajtóit becsukni Kozármisrenyben, és az udvaron lévő gyerekjátékokat, száradó ruhákat összeszedni. Vízhiányra kell készülni Sombereken. A Dunántúli regionális vízmű tájékoztatása szerint július 27-én hétfőn tervezett munkálatok miatt nyomásesés, vízhiány és vízzavarosodás várható a település egyes részein. Az érintett szakaszok között van a Kossuth-Lajos utca egy része, valamint a Virág, az Orgona, az Arany János, az Ady Endre és a József Attila utcák egésze. A szolgáltatás kiesés reggel 9 és délelőtt 11 óra között várható. A Magyar Közút közlése szerint folytatódnak a csomópont építési munkák a hatos úton Hírt térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Július végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a Búj-Villány-Siklós összekötő út Nagyharsányi szakaszán útépítés miatt. Félpálya járható a Villány-Újpetre összekötő út egy szakaszán, szintén útépítés miatt. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
3: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
4: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
3: Bizony, ez a szezon.
4: Ez mindenkinek. A fiú kap egy életnőt, az életnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
3: Egy kollagéndús.
4: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelőtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már, írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátom van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai migrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki, ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondod, hogy belefér. Könnyen
3: meg kell magyarázni.
4: Na, mi az oka?
3: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
4: Igen.
3: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
4: Hát várjál.
5: Ezt most próbálom össze, gazdag meg gazdag.
3: Nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
5: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
3: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
4: Szerintem, igen, de hogy ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát érezni.
5: És nem akar elköteleződést, mert abban volt volt része 20 éven keresztül.
4: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös a 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az a nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
3: 53.
5: Jó, az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
3: Mondd ki az igazi számot, Balázs.
4: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjj, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel. Az, hogy...
5: Megbocsájtóbbak az emberek ezzel?
4: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
5: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
4: Nem, nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. Csalja. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek
5: de
4: látni egy fiatal palival.
5: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
4: Nem.
5: Hogy hívják, hozománygadásnak?
4: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom. Az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
3: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek fiatalabb barátja van.
4: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
3: Mi? Igen, mert ugye
4: abban
3: benne van
4: 30-al fiatalabb.
3: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
5: ezt
3: mondom, hogy olyan érdekes lesz, gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura érzés, de én is ezt gondolom.
4: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
3: Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, látszok.
4: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
3: Igen.
4: És ez egy win-win helyzet, nem?
3: Igen, igen. Ez eljött, tudok menni.
4: Igen, a jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írt egy nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
5: ez nem biztos.
4: Simán.
3: Ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
4: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Nem tud máshogy választani.
3: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
4: Vagyis?
3: Így próbálják meg hát, hogy frissen tartani a genetikai állományunkat.
4: A nők.
3: Meg a férfiak is. Meg mindenki.
4: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
3: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön,
4: megy a világban. Aki él szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
5: De mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
3: nem csak bulit, ezek szabadságot. A srácok már nem buliznak úgy, mint ti bulisztatok. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
5: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
4: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, egy, mint egy 20 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, ezek kicsit semmi nem tetszik neki.
5: Kvártét.
4: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
3: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, ugye, ha belegondolsz, hogy a 20-as éveidben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy meleg pitével, egy bolyos takaróval.
5: Egy kis csipetropiletével.
3: Igen. Szóval, hogy tehát ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon, tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána, hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
4: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexen nőnek 30-esen, még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és az, hogy ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, ha kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, új, akarom, ja, zsip, ja, ne lépjük. Most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is, szerintem ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
3: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátarendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
4: Igen.
3: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak,
4: aki így van, ez az ágy is, igen.
3: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
5: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
3: először
5: van szükség.
3: Először porszívózol, utána összebújom. Igen.
4: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a melegben, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cserélni. Igen. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
3: De hogy hajtott rád?
4: Egyrészt hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
3: Annyira szerettem azt, amikor van egy ismerős, most nem mondok nevet.
4: Igen.
3: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni ilyesmibe, hát hiszen ő házas
5: volt.
3: És aztán ide elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, még házas volt, azt gondolta,
4: azt
3: hitte, hogy ő azért mosolyog rá. Igen,
4: bejövök neki, persze, ez marad a házasságban. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
5: Lehetne valami.
4: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám.
3: Felfoghatatlan.
4: És nem jött rá senki.
3: Nem, és elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, valaki oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
4: mondom. Ja, és annak vette jelen
3: minden. Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
4: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, hello Ilona, jó reggel, csáó.
6: Sziasztok, hello, jó reggel.
4: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, igen. Minden?
6: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen...
5: És beesett
4: egy fiatal ropogós 33-as.
6: Így van, így van. És végülis 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
4: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
6: Igen, pontosan.
4: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
6: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó.
4: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-es, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
6: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
5: Már amit te adtál neki.
4: Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
6: Így van, így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves. Persze, ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg hát ő is.
4: És akkor 11 éve tulajdonképpen tök jól működik.
6: Így van, így van, így van. Persze, eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És én mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
4: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
3: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
6: Így és... van, ezt talán tudom támasztani, ez így van.
3: Meg az van, ugye, hogy ugye, nyilván üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, ilyen, talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert ha érdekelni, nem állt volna összevele.
4: Igen. Sok jót nektek. Köszi, hogy elmondtad.
6: Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.
5: Hello.
4: Ciao, hello. Ez lehet egyébként, igen. Ez érdekes. Érdekes, tudod, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
5: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
3: A tanáriban.
5: Igen?
4: Ott voltak, Feri.
5: Ott csak nem vettük észre.
4: Mi voltunk vakon.
3: Kocsi szaktanári.
5: Az, be is írták.
2: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: found really easily.
1: Omló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 4-én kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál. Többfelé előfordulhatnak a nap folyamán zivatarok. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Nem kell már sokat várni az idei Ördögkatlanra. A fesztivál idén augusztus 4-e és 8-a között várja közönségét Dél-Baranyában. Az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál majd a látogatóknak, akik színházi előadások, koncertek, irodalmi programok, filmvetítések és művészeti programok közül válogathatnak majd. A szervezők azt ígérik, kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal alkotókra és a független társulatokra. A részletes programok már elérhetőek az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos oldalán. Meghosszabbították a Kedvenc helyem Szentlőrincen című pályázat határidejét. A város közösségi oldalán hirdették meg a játékot, amelyben azt kérik, a pályázók e-mailben írják meg, melyik épület, park, utca vagy egyéb hely áll közel a szívükhöz Szentlőrincen. Küldjék el a hozzátartozó történetet, és egy fotót is mellékeljenek a helyről. A jelentkezők között balatoni nyaralást sorsolnak ki. A jelentkezési határidő július 31-e. További részletek Szentlőrinc közösségi oldalán. Dílerre és vásárlójára csapott le a rendőrség a napokban Pécsett. A polisz.hu-n az olvasható, a nyomozók szerdán a délutáni órákban a Nagy Lajos Király útján igazoltattak egy autóst. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy drogot értékesít a mellette ülő utasnak. A jármű átvizsgálásakor több mint 260 g kábítószergyanús fehérport találtak a rendőrök. Az 52 éves férfit és a 48 éves nőt előállították. A drogteszt mindkettőjüknél pozitív lett. Az ügyben a pécsi rendőrkapitányság nyomoz. A Magyar Közút közlése szerint folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatos úton Hírt térségében. A helyszínen útszűkület van érvényben. Július végéig forgalomkorlátozásra kell számítani a Búj-Villány-Siklós összekötőút Nagyharsányi szakaszán útépítés miatt. Félpálya járható a Villány-Újpetre összekötőút egy szakaszán, szintén útépítés miatt. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszát lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délelőtti órákban a legtöbb helyen még napsütéses időre számíthatunk. Délután azonban nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz napközben a déli-délnyugati szél, a hőmérséklet maximuma 29 fok közelében alakulhat.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Hívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
6: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
5: Ciao, örülünk.
6: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpalották, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog. Minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
5: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire
6: hát,
5: régi,
6: figyelj, mint mi, nem? Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
5: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött ment, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
6: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán. Igen. Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
5: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűen volt az a 86.
6: Azt csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
5: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
6: Még majd, nem. Ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
0: De neki mit kell?
7: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy összedőzőleg?
0: Csak fiú, akkor legyen Béla.
5: Béla lett a fia, tényleg?
6: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori?
5: Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
6: Béla.
5: Megtetszett ez a Béla, de és azóta Bélának hívják a fiát.
6: És akkor volt még még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vízla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vízláját, a magyar vízláját.
0: Milyen rohadékok vagytok.
5: És ez a Mailänder még mindig vezet? Mert ez
6: ne is mond,
5: figyelj. Hogyan? Hát,
0: ez 30 éve ott van a csáv.
5: Mászlevedő kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
6: Nem, ő nyomja hosszú ideje, igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra. Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
5: Csokoládét raksz szobákba?
6: Nézd, de mind a 75-be beraktam, képzelheted.
5: Azt a mindenség.
0: De nincsen egy embered, ez tényleg neked kell végig
5: ott
0: hordani.
5: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládét.
6: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem hívnak.
7: Térjük a lényegre, milyen csokoládé? Mehet.
0: És maradt
5: egy csokoládé, gömbölyi csokoládé, te csokoládé.
6: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, úgyhogy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép, csillogó, villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
5: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
6: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben. amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a
5: sztori a formájban. Tehát beleszól a számítógép?
6: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
5: De miért csinálják? Mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
6: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
0: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
6: Két év múlva.
5: És akkor jön vissza a V8 is?
6: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
5: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
7: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
6: Ő a Mercedesnél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves. Szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
0: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
5: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
6: Na, gonosz vagy, Valentin, most hogy? Egész jó.
0: Zoli, Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
6: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, második, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban. És én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrari-nek alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren motorhome mellett.
5: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na. De ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
6: Az jó tesz, persze, hát az mindig jó tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
5: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve,
6: hát, nem? Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
5: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
6: hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
5: Néha villanok azért.
6: Nagyon érzed.
7: Kiküldte?
0: Kiírta neki a kérdést.
6: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzve követni, de nagyon jó. Na, szóval, hogy Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberre
5: hasonló. Öregemben nem véremben, nagyon szeretjük.
6: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
5: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon, nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. De az öreg, a kis Kardashian már figyelít a fiatalokat, mert kire cserélje a Hamilton, nagyon jó.
6: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
5: Az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
6: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
5: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
6: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
5: Igen, de végig már is röhögött. Föladta a tapsot, és az elmegy intetésre, jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
6: Jól kezelte. akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
5: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
0: Elengedtem
6: el. Megőrült.
5: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
6: figyelj,
5: még megnézni.
6: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
0: te mindenen sírsz, Zoli.
6: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
5: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom másik.
6: Elhatárolódom.
5: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
6: És mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djokó is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
5: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most
6: igen,
5: két hétig nem vagyunk.
6: Igen, lesz egy kis pihenés.
5: Nyaraljál, pihenjél.
6: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban is.
7: Zoli,
6: nagyon
7: üzenek
6: köszönöm,
7: neked a hallgatók. Annyit szeretném mondani, hogy türtőztesd magad!
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék! Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben! Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék

0: legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Yo, what's up? This is Mike Posner.
3: Csak igazi mai slágermű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti egészen délután 3-ig. Forma 1 hétvége van, úgyhogy ha valaki hát nem a futam felé tart, csak az M3-ason autózna, az M3-as kivezető szakasza felejtős, és a 3-as út Magyarodon, Kerepesen és Kistarcsán, illetve Fóton hatalmas lesz a dugó. Ha valaki Kelet-Magyarország felé tart, akkor érdemes az M4-es vagy az M100-as, M31-es alternatív útvonalakat keresni. Az utitásunk most a Feszbojtesó páros lesz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. David Guetta után Rihanna és egy buli klasszikus a folytatásban az Only Girl in the World. Két héttel ezelőtt fellépett Rihanna Jay-Z bulián, de azt hiszem, hogy nem nagyon kommunikálta a social media felületeken ezt a bulit. Tehát lehet, hogy ez csak egy ilyen mellékes hakni volt, a csuda tudja. 145 millióan követik csak az Instagramon. Na hát, amit viszont nagyon promotál, azok a saját termékei, ugye a kozmetikai márkája, még a férjével is forgattak egy ilyen vicces reklám videót a héten az Aesop Rockyval, meg hát a fehér neműi, a ruhái. Ez egy ilyen kellemes kis mellékes, így az apró gyerekek mellett. Rihanna, Only Girl in the World, hozom a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és erre a hétvégére visszakaptuk az igazi strandidőt. 32 fokos csúcsra is számíthatunk ma, viszont a Balaton átúszást azt továbbra is halasztották, úgyhogy előre láthatólag jövő héten lesz majd. Ami pedig még lesz jövő héten, az a strandfesztivál játékunk javában. Benne vagyunk a fesztivál szezonban, páros belépőket lehet nyerni az eseményre legközelebb hétfő délelőtt 10 óra után Atisnál, aztán napközben többször is. Alex Kendzsit hozom most.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, Fonci.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a hétvégi pihenés mellé is, a következő órában pedig arénákat megtöltő szuper csapatok és sztárénekesek, sztárzenészek, itt lesz az Imagine Dragons Bones-szal, és kedvenc Ed Sheeranünket is elhozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízitűzi játékkal és vízitornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részletei megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs vigyázat, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horror akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb pókember, a vadonatújnak.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Lanak. Lanak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, és az előző óra végén azt mondtam, hogy arénákat megtöltő szuper csapatokat is hozok ebben az órában. Az Imagine Dragons után most a One Republic csapatát Kygóval kiegészülve, és ugye van egy igazi csodabogár frontembere a One Republicnak, Ryan Tedder, aki kismillió szupersztárnak írt nem csak popdalokat. Az a durva, hogy nem csak a pop és a rock zenén belül, hát nagyjából mindent tud, amit feltétlenül tud kell, de az EDM is kirázza a kis ujjából. If I Lose Myself, az Alesso dal, Cassius Missing, a Galantisnek, David Guettának, Sebastian Ingrossonak, egyszerűen felsorolni is lehetetlen, hogy milyen sok EDM slágert írt, úgyhogy nem csoda, hogy Kygóval is már nagyon sokszor dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Mostanság nagyon divatos, hogy a DJ-k, producerek a 2000-es évek, 2010-es évek elején megjelent indie dalokhoz nyúlnak vissza, vagy remixet készítenek, vagy teljes átiratokat, vagy a Blond is szokta ezt csinálni, ugye Empire of the Sun, Walking on a Dream, az eredeti az 2008-as, tehát olyan nagyon nagy nosztalgiáról még nem beszélhetünk, és volt a Vance Joynak is egy fantasztikus dala, a Riptide még 2013-ban. Stigala és Jack Somi úgy döntöttek, hogy egy igazi mai verziót készítenek belőle.

hamarosan érkező Martin Garrix, ő egyébként nagyon jó barátságot ápol egy csomó Forma 1-es pilótával, szóval ilyen egyszerű nevek vannak a telefonjában, mint Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, nem is tudom, hogy szerepelhetnek vajon Martin Garrix telefonjában. Max Koma, Lando haver, Karesz? A lényeg az, hogy fellép majd Martin Garrix augusztusban a holland nagydíj záró ünnepségén.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagy volt az öröm sokaknál csütörtök este. Több mint 100 000-en örülhettek konkrétan, hogy a felsőoktatási felvételiük jól sikerült. Az alap, a mester és az osztatlan képzéseken is emelkedett a hallgatók száma. Azt írják az MTI oldalán, hogy 101.572 hallgató kezdte meg a tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72%-os, vagyis közel 3/4 a jelentkezőknek felvételt nyert. Azt olvasom, hogy idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek. Ezt a pedagógus képzés, a műszaki tanulmány, a bölcsészettudomány és az informatika követi. Na, most egy olyan DJ-t hozok, aki egyébként tanárbácsi is. Nagyon sokáig párhuzamosan tanított, és közben producerkedett Purple Disco Machine. És akiket nem vettek fel idén, tényleg nem dől össze a világ. Sőt, lehet, hogy ebben az egy évben, ugye angolul ez a gap year, egy csomó olyan dolog történik majd a diákokkal, amit nem is terveztek, egy ilyen önismereti egy év, lehet, hogy kimenek egy picit külföldre, dolgoznak, munkatapasztalatot, önállóságot szereznek, nyelvtanulás, nyelvvizsga, ezt semmiképp sem kudarcként kell felfogni. Az élet önmagában nem attól lesz csodálatos, hogy sikerült a most a főiskolai felvételi Wonderful Life, hozom a Hurts talát a Purple Disco Machine remixben. I'm

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban, Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight, és hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős, Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait, és a gitár témát dolgozzák fel benne, de így nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunk.

0: Felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: 2026. július 26-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya a Rádió 1-en.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: Országos betegbiztonsági rendszer kialakítását szorgalmazza Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a pécsi sürgősségi osztályon történt bántalmazás kapcsán, írja a Pécs Aktuál. Ahogy arról rádiónk és a lap is beszámolt, 4 ápoló súlyosan bántalmazott egy részeg férfit a pécsi sürgősségén. A detoxikálóban többször is ájultra verték az erősen ittas, őket folyamatosan szidalmazó férfit. Az ügyészség vádemelésére reagálva Kanizsai Péter, az intézmény sürgősségi osztályának vezetője is megszólalt, közölve, hogy a bántalmazást bemutató felvételeket látva felajánlotta lemondását, ám azt felettesei nem fogadták el. Az eset kapcsán megnyilvánult Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is, aki szerint a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás messze túlmutat egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Közölte, hogy sem a beteg ittassága, sem agresszív viselkedése, sem pedig az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás nem adhat felmentést egy kiszolgáltatott ember bántalmazására. A pécsi intézmény tavaly rögtön az eset után belső vizsgálatot indított. Az ügy egy hozzátartozó panaszos levele után pattant ki, ami Hegedű Zsolt szerint rávilágít a visszajelzések fontosságára. Az eset tanulsága az, hogy a betegek vagy családtagok panaszát nem támadásként kell felfogni, hanem a betegbiztonsági problémák feltárásának első lépéseként. Emellett biztosítani kell, hogy a bejelentőket ne érhesse hátrány. A második tanulság a kamerafelvételek jelentőségéről szól. A tárcavezető szerint a megfigyelés objektív bizonyítékokat adhat, védi a beteget és a tisztességesen dolgozó munkatársakat is. De jelezte azt is, hogy a kamerahasználat nem lehet korlátlan. Alkalmazása csak a magas kockázatú helységekben indokolt, intim vizsgálatokat ugyanakkor nem lehet rögzíteni. Hegedű Zsolt szerint az eset harmadik tanulsága az egészségügy tanulási képessége. Úgy véli, az ilyen súlyos eseményekből az egész ország egészségügyi rendszerének tanulnia kell. Szükség van arra, hogy a lezárt vizsgálatok tanulságait minél előbb nyilvánosságra hozzák. Az anonimizált publikálás célja pedig nem az érintettek megszégyenítése, és nem egy intézmény megbélyegzése. A cél az,

0: hogy más kórházakban ne kelljen ugyanazokat a hibákat újra elkövetni, fogalmazott. Hozzátéve, hogy kezdeményezi egy olyan országos betegbiztonsági rendszer kialakítását, melyben a legsúlyosabb események anonim módon rögzíthetőek, elemezhetőek és közzétehetőek. Az esetekből származó tudásnak pedig el kell jutni a minden kórházba, minden osztályra és minden olyan dolgozóhoz, aki hasonló helyzettel találkozhat. A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2430 forint volt az év második negyedévében, ami 8,5%-kal több, mint tavaly ilyenkor, közölte a Trenkwalder és az RSM Hungary az MTI-vel. A munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7000 munkavállaló béradatait dolgozta fel. Földrajzi bontás alapján jelezték, hogy immár minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlagóra bérszintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, ám a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Hozzátették, hogy az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, a korábbi várakozásokkal szemben a kékgalléros keresetek növekedésének éves üteme továbbra is 8,5%-os szinten mozog. Mivel egyidejűleg az infláció a vártnál is mélyebbre, 2% alá csökkent, a munkavállalók jelenleg átlagosan 6-7%-os reálbér növekedésre számíthatnak. Egyúttal megjegyezte, a bérek emelkedését azonban egyelőre nem támasztja alá a gazdaság megfelelő mértékű bővülése, ezért a növekedési ütem nehezen lesz tartható a következő időszakban. A versenyszféra dolgozóinak többségét foglalkoztató KKV-szektor számára ez a bérdinamika hatékonyságjavulás nélkül nehezen fenntartható, épp úgy, mint az exportra termelő vállalatoknál, melyek a forintban felmerülő plusz bérköltségeiket nehezen képesek export bevételeik csökkenő árfolyam értékéből kigazdálkodni. Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 magyarországi vállalat, mintegy 800 középvezetőjének béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke a második negyedévben átlagosan 8,4%-os volt éves összevetésben. A tartós hőség és a csapadék hiánya vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad a legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson. Mindez a Magyar Vadászlap közösségi oldalán közzétett bejegyzésben olvasható. Horváth Bálint, a Kálózi Gyurgyalak Vadásztársaság hivatásos vadásza szerint ilyenkor a munka jelentős része a vízpótlás köré szerveződik. A régi dagonyák és vaditatók folyamatos feltöltése mellett új, kisebb és nagyobb űrtartalmú itatókat is kialakítanak a vadászterületen. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz. A szakember szerint a rendszeres víz utánpótlás számos pozitív hatással jár, mérsékli a hőstresszt, segíti a szervezet hőszabályozását, és növeli az ellenálló képességet. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyen alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja a vízlelőhelyeket, így a vaditatás az egész életközösséget támogatja. Kitértek arra, hogy a kritikus mértékű aszály miatt több helyen már civilek is bekapcsolódtak a munkába. Több helyen önkéntesek vállalták a vaditatók kihelyezését és rendszeres feltöltését. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb hőhullámok és a hosszantartó csapadékhiány következtében a vaditatás szerepe folyamatosan felértékelődik. A nyári hónapokban a természetes vízforrások pótlása már nem csupán vadgazdálkodói, hanem kiemelt természetvédelmi feladat, az élővilág megőrzésének egyik legfontosabb eszköze. A hőség idején a parkerdőkben élő vadállomány vízellátása kritikus feladat, melynek során az erdészek és vadgazdálkodók mesterséges vaditatókat, dagonyákat és nyalósókat üzemeltetnek, míg az erdők vízháztartásának javítására vízvisszatartási programokat hajtanak végre. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió Egyen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 90

0: Kellemes hétvégét, ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Marad a változatos időjárás, futózáporok jöhetnek, bár nincs rossz időnk egyelőre, és mi is a legfelkapottabb dalokkal szeretnénk hozzátenni egy kicsit a hangulathoz. Persze a programajánlatok is jönnek a Daily Mix zenei lista után, aztán Ray Dalton slágere szól a Blood Running biztos helyen, Molnár Kristóf a stúdióban, itt a 99,4-en Komlón.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az élménybirtokra. Augusztus 1-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs vígjáték, és természetesen vetítik az Odyssey kaland filmet, a Backrooms hátsó szobák című horror. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horrorra akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb Pókember, a vadonatúj nap. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán.
2: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
3: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra augusztus 1-én. 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat.

0: is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
1: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
0: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

0: who's next?
1: Kellemes hétvégéthez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Sajnos elmaradt a Balaton átúszás, ahogy mondták, az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg ezen a hétvégén, úgyhogy csúsztatták ismét. Most augusztus 1-én várják majd a sportolókat és azokat, akik bátran belevetik magukat a vízbe, de nem kell ilyen messze menni ahhoz, hogy ússzunk. Az Orfű Fit Pécsi tó átúszás és körbeúszás is egy hét múlva várja az érdeklődőket. Jövő héten augusztus 2-án egy kicsit kisebb távon, de ismét bizonyíthatsz, 1800 méter az átúszás, 4200 méter a körbeúszás, és a szervezők szerint nagyjából ugyanannyian választják mindkét távot, úgyhogy itt helyben is szeretnek úszni. Na, addig is jó felkészülést! Nem lesz rossz időnk, 26-28 fok körül alakul az átlag hőmérséklet, mi pedig hozzuk hozzá a sikerdalokat. Alex Kenji felkapott dalával az élen, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert komlói hírekkel folytatjuk, szó lesz a vasúti közlekedésről, hiszen augusztus 1-től komoly változások jönnek, a részleteket Polics Józseftől, a város polgármesterétől halljuk.
1: A kötőpályás közlekedés augusztus 1-jével indul, és van, aki ennek örül, van, aki nem örül. Én mondhatom egy picit a gyalogos és a közúti közlekedés miatt egy picit aggódom, és valójában erre szeretném felhívni a közlekedőknek a figyelmét, hisz a kötöttvájás közlekedés nélkül is a Pécsi út és a városháztéri csomópontokban néha áldatlan állapotok vannak, ezért a közúti közlekedőket arra bíztatom, hogy használják azokat az egérutakat, amelyek az elmúlt időszakban épültek ki annak érdekében, hogy minél kisebb torlódások alakuljanak itt ki a belvárosba, és augusztus 1-től valójában hosszabb menetidővel számoljanak, ha a belváros igénybevétele is szükséges. A gyalogosoknál pedig azt kérem, hogy figyeljenek jobban oda, mert azért itt most már 3 éve ez a közlekedés nem működött, vagy csak nagyon kicsi mértékben, most azért ez lényegesen nagyobb lesz, és az a cél, hogy itt valójában mindenki biztonságosan, balesetmentesen tudjon közlekedni.
0: Polics Józsefet, Komló polgármester.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert nem fázunk, 25-28 fokra számíthatunk, kellemes nyárias idő van, emiatt viszont biztos, hogy sokan indulnak papucsban, és sokan pattannak autóba papucssal, amit nem igazán ajánlanak, sőt, a biztonság kedvéért mindig legyen a kocsiban egy zárt cipő, hogy ilyen esetben könnyen bele tudj bújni. És ha már autó, a folyadékot se felejtsd el, egy-két palack víz folyadék mindenképp legyen ott, hiszen bármikor elakadhatsz, ilyen hőségben pedig hamar felszökik a hőmérő higanyszála, csak mondom, a tűző napon parkoló autóban akár 60-70 fok is lehet, figyelj magadra, hidratálj sokat, nehogy gond legyen. A slágereket pedig bízd ránk, mi már is folytatjuk, holnap dél és kettő között pedig a helyi témákkal jövünk, mára elköszönök, Molnár Kristóffal rádióztál, a 99,4-en Komló.

0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Augusztus 1-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várába. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részletei megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs vigyázat, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horror akadva a megszállottság, a Motor City és július 29-től látható a legújabb pókember a vadonatújnak.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen

új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hangeri, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, most Lady Gaga, és az a dal, ami szeptember 3-án lesz egy éve, hogy megjelent, és azért emlékszem ennyire erre a szeptemberi premiére, mert ugye akkor volt pont a top 500-as listánk, amit Gaga nyert meg, úgyhogy ilyen nagyon jól jött ki akkor az időzítés. Ezt a dalt kifejezetten a Wednesday sorozat második évadához írta az énekesnő, amiben egyébként fel is bukkant. Lady Gaga, The Dead Dance, 3 órakor pedig indul a top 50-es listánk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vasárnap délutáni pihengetéshez is. Most diszkózni fogunk. Purple Disco Machine-t hozom, kedvenc bajuszos drezdai DJ-nket, aki egy kis ideig szüneteltette a fellépését a fülzúgása miatt, de a héten visszatért, mégpedig egy nagyon-nagyon ikonikus helyen, Ibizán, úgyhogy hála a jó égnek, jól van, ami kedvenc Tino, Piontekünk, mert ez az ő polgári neve. Az ő remixében hozom a Hertz klasszikusát hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, német EDM után pedig egy amerikai szupersztár Bibi Rexa, aki egy új korszakába lépett a nyáron, Dirty Blonde albumával abszolút független nővé vált, mármint kiadó függetlenné, és hát ahogy elnézem, ezt az új irányvonalat még jobban elment az elektronikus tánczene felé. A hétvégén például fellépett péntek este a Tomorrowland-en, ezen nagyon meglepődtem. Jó, oké, volt előtte egy John Newman is, de hát ilyen sztárok követték őt, hogy James Hype, Fisher, Alesso, szóval DJ-k és producerek. Nagy valószínűséggel most ezen a vonalon maradt Bibi Rexa. A szettjét egyébként maga David Guetta állította össze. Már minden a ruha szettjét, ha lehet, hogy azt is. Bibi Rexa, I got you, most egy korábbi nagy kedvenc szólt tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Szigala például, a Szigaláról jut eszembe, Szigetvár az új frekvenciánk 103.1. A napokban bővültünk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most már összesen 50 frekvencián hallható az országban a rádió egy. Szóval hello Szigetvár, 103.1, érkezik a top 50-es listánk is Györke Attilával, én Kismárti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig. Az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
3: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamelt most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak

0: kerékpárpróbaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. Siklósi Várfesztivál idén is, részletek az esemény Facebook oldalán. Fürdőfesztivál, magyar hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi Cinema City-ben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs vígjáték, és természetesen vetítik az Odüsszeia kalandfilmet, a Backrooms hátsó szobák című horrort. A gonosz halott ég 18 éven felülieknek, de ott a horror akadva a megszállottság, a Motor City, és július 29-től látható a legújabb Pókember, a vadonatúj nap. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.

Én pedig mutatnám a heti sereghajtókat. 50. volt David Guetta-tól, OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait, 49. Blondish és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a

0: 45. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: Rádió egy top 50. A 44.
0: Bruno Mars-tól és Lady Gaga-tól a popballada, a Die With A Smile.

0: zenénk pár napja jelent meg. David Point, ez egy német DJ, ő rakta össze a zenei alapot. Az énekhanga szintén német énekesnője, Loyé, akit ugye a Get Lucky-ból ismerhetünk. Ez a dal egy tökéletes nyárról szól, a szabadságérzésről, a bulikról, a barátokról, a szerelemről. Golden Summer, újdonság, és a héten a 40. helyen nyitott.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintes.
1: And this is our new single,
2: Golden

0: X és a Car Keys a 38. Ray Daltontól a Do It Again-t a 37. helyen hallgattuk meg. 36. Purple Disco Machine, House Days és a Beat Up Your Heart. Joe Corey Galantis, Stay a Little Longer, a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Switch Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Sandfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Sandfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy, Lado és a Láderi után 32. a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Kygo és a One Republic dalát a 31. helyen.

0: Chili-től a Stumbling In a 30.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: Teddy Swims, The Door. Hát ő mostanjött ment Európában és az elmúlt hetekben, de vannak még turné dátumai az Egyesült Királyságban és Írországban. Ősszel Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Teddy Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Teddy Swims, The Door, a 29.

a Rádió Egyen, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét ex-nek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, sőt inkább

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szintipop és az indie-diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as, 70-es

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. a héten Metzász Szállítól, Hugo Sonic-tól az Itt félsz

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Balaton. Strand Festival augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán fesztivál a szerelem hangulat.

itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkorát szólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: Rádió egy top 50. A tizedik.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben, a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5. a Rádió 1.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája, a Rádió 1 Top 50. 2026. 30.

Tudod, és Faithless, tudod, a New Religion, ami az ötödik. Loi, Get Lucky, a negyedik helyen szólt. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, a harmadik.

0: like mine.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ismét megnyerte magának a hetet Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Ez a Rádió 1.

Fraulio. Ok, Christian, name din tovább. Érkezik Fischer a legújabb deltőle, Rain, ez a szám címe. Van egy aranyos videó, Fischer behozta kisgyereket, szerintem egy vagy másfél vagy két éves maximum, és bulizott vele a keverőpultnál, olyan cuki volt. Hát igen. Velém és Rain, itt van a legújabb Fischer, és még egyszer mondom a szám címe, Rain, hírjetek nekem, minőségi zene, hangör maximálisan, a bulizunk vasárnap este is. Na, még szép kukikám, na gyerünk!

0: Ez itt a Rádió Show, igazi, ma is Sláger megy, iszok egy kis vizet, utána újra folytatom a munkám, azaz mixelek nektek az igazi mai slágereket. De az egyik üzenek itt szólt, hogy ki, hova tűntek a magyar zenék. Hát játszottam a saját zenék, Kanel, ez magyar, és volt reggel is. Játszom magyar zene, nyugalom! Hamarosan érkezik Axel Langsiri!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Igazi, ma is leger megy. Az egyik SMS itt szól, elnézést kérek, kicsit rossz a hangom ma. Sziasztok, boldog névnapot kívánok Annának, üzeni egyetlen legviccesebb férje, Janó és két lánya, és Sziskata.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Nemzeti Lovas Színház az Unikordis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra augusztus 1-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Na írjatok, drága hallgatók, jó, tessék, akkor nézzük meg, ki milyen titkos csoportban lesz bele, olvas bele, van benne, kér tanácsot. Boomerek, akik összekeverik a gyerekkori traumákat a szép emlékekkel.
6: Ez az, bocsánat, ez az, igen.
5: Ez a csoport neve?
6: Igen. Én ezt lehetom neked mesélni, van egy ilyen sztorium fatarommal, hogy ültünk a kocsiba, és akkor beszélgettünk ilyen gyerekkori történetekről, és akkor így, tudod, ilyen jó dolgokról. És akkor egyszer csak mondja apám, egy ilyen emléki felidézés, hogy hát, hogy őt felvitték Pestre színházba a keresztszülei, de hogy nem lehet a gyereket színházba vinni, úgyhogy őt ott hagyták a kibérelt hotelszobában, ami valami lakásnak oda szobája, 4 évesen. Egyedül, és volt benne egy hatalmas nagy szekrény, ami egy ilyen, tudjátok, az a nagy régi, az a barna.
5: Igen,
6: annyira félt, hogy abba elbújt, és sírva játszott a katonáival.
5: Jézus, Atya Úristen! Amit aztán ő tovább örökít, tudod, meg tovább visz, akarva akaratlanul viszi tovább a traumáját, persze. Egy csoport, ahol csak rossz tanácsokat adunk. Azért azt is élném, de minden nap egy kép zámbuár pilaszt nagyon adom. Azt nem csak te mutattad. Minden nap felteszik ugyanazt. De ráadásul ugyanazt a képet. Minden nap felteszik ugyanazt a képet. Érted? És ezt valaki üzemelteti. Ez valaki csinálja. Azért az 10 éve ezt a csoportot nyomni, hogy minden nap felteszel egy képet zámbuárpiról. Kedvencem a Kőkányi Sufni Tuning csoport, de sokszor a Facebook feladja a derékszöget tagadók csoportját is, ahol egyre többen vannak gyerekek. Elhibázott AI fotók egy gyöngycem, higgyétek el. Hivatalos fekete humor csoport, tartalékcsoport. A tartalék nem véletlen, valamilyen digó mindig felnyom minket.
6: Autók 150 ezerig.
5: Úgy teszünk, mintha milliárdosok lennénk csoport.
6: De szeretem.
7: Eljátszod.
5: Én még mindig büszke tagja vagyok a Sinopharm vakcinával oltottak csoportnak. Niki küldte nekünk azt a mindenségét neki.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Riptide. Vigyázzatok, 19 óratől egészen 20 óraig ti lesztek a zeneszerkesztők. Igen, kívánság műsor, de úgy mondtam, 19 óraig mixelek nektek. Jó lesz? Na, meg szép!

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is legyen megy végé, az After Party Show, Summer Edition, nem sokára élő kívánság, ami sok tudtok telefonálni mostantól a 0623-111-111-re, ameddig nem érkezik az első telefonról, természetesen zenélünk egy nagyot, érkezik már a Chantelle Swift és Operaite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 22. Jön a Vadiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor elkezdődött, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Halló, Kuki, Gizbo vagyok.
1: Hogy mint?
2: Jó, már van pakkozzak egy kicsit butrokat a második vele, elvoltunk.
1: Elvoltatok, az a lényeg. És mit szeretnék jönni tőlem?
2: Ezért.
1: Ráj, ugye Ráj? Ráj. Nehézséges, hogy jól mondott te Ray, az is lehet, hogy neked igazad van. Oké, azt hiszem, ez biztos tudom jól mondani. Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Bibinek, akkor neked, családodnak, akkor közelén még Tamás Cikorának, és ki szereti?
1: Aki szereti. Rendben, uram, mint kívánok neked egy szuper kelemes estét és kelemes hetet, jó, oké?
2: Köszi, Puki,
1: szia, érkezik Ray, vagy Ray, és a szám címére, Where is my husband? Na, lejjebb, kukikkel, mindíts be!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Miki. Szervusz Miki, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia Kuki, Miki vagyok. A feleségemnek szeretnék egy számot kérni. Ma van az 5. házassági évfordulónk.
1: Na, gratulálok!
2: Üzenném neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, mindennél fontosabb számomra, és valami szép, romantikus szerelmes számot kérnék, hogyha lehet.
1: Figyelj, ezzel vasárnap este kicsit pörögünk egyet, de van egy jó dalt, elég ugye a reggelnél ilyen címe Hilmi, ez jó lesz neked?
2: Tökéletes, Kuki, jó. Köszönöm!
1: Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, még legalább tízszer, jó?
2: Ez már jó.
1: Oké. Rendben, Miki, köszönöm, hogy hívtad. Ciao, szia.
2: Köszönöm, ciao.
1: Ciao. Érkezik elő ugyanában reggelén innen unka szám címe Hilmi.
3: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadj!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci.
1: Kérteltődöm, kamerád.
2: Marci vagyok. Itt van a barátom már.
3: Én Marci vagyok. Szia, Kuki.
1: Jó, hello. Sziasztok, fiatalok. Na, kinek szeretnéd külön ezt a jó kis kamerád?
2: A barátomnak.
1: Oké. Okay. Hogy hívják őt?
2: Máté.
1: Jó a nyaralás, jó bondáztok, jó?
2: Igen, egész jó.
1: Ja, egész jó. Mentek is valahol nyaralni, vagy nem? Vagy voltatok?
2: Hát voltunk, de még majd együtt megyünk nyaralni.
1: Merre ment? De merre mentek nyaralni?
2: Békés
1: Ja, jó, oké. Okay. Jó nyaralás netek, jó bondázás. Köszönöm szépen a telefonáltatok. Jó fiatalok?
2: Köszönjük.
1: Ciao, sziasztok. Hello. Érkezik kamerád, Be Mine itt a Rádió Egyen most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Először hogy hívnak téged?
1: Engem mindig Rokkónak.
0: Roszkó?
1: Igen, Roszkó.
0: Roszkó. Na, kértél tőlem egy oldalt, kinek szeretnéd küldeni Roszkó? Mondd meg!
1: Na, a barátnőmnek, a szerelmemnek, Török Zitának.
0: És mit szeretnél neki üzeni, drága Roszkó?
1: Jó, szeretem nagyon.
0: Szeretem nagyon.
1: Szeretem, életem, szerelme.
0: Rendben, Roszkó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Ciao, szia! Érkezik a legújabb Alex Kenji nálunk, a száncíme Bombole, ezt nagyon szeretjük!
2: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Cookie Weekend Show a Rádió 1-en!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, szia Kuki, Pinter Boti vagyok.
1: Hello, na kértel tőlem Fastboy, Last Summer, kinek szóljon?
2: Szeretném, hogy ez a szám szóljon Show, Vári Már barátomnak.
1: Oké, okay, rendben, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt, hogy várjuk nagyon sok szeretettel haza, és nagyon nagy ünneplés lesz.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Viszont kívánom, Kuki, szia!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, most érkezik a diszkusi csapat, és búcsúzom, Fastboy, leszem címe, lesz a mer, Kuki volt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja vasárnap este is. Egy órában diszkosi DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és Rádió 1 Stage Campus Fesztivál Debrecen. Köszi szépen a két napot, fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magam. Most értem vissza, úgyhogy próbálok felzárkozni.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy jöttem a publikum, jó magam, Hambai PG is itt leszek egészen este 9-ig. Én is köszönöm, Debrecen Campus Fesztivál, jók voltatok, és utána Perbál is hitett magáért. Ma este pedig Zalakaroson én még szórakoztatok, szóval majd ott tessék ugyanígy korán megérkezni.
3: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobb bajnokával, Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínű diszkosít a rádió egy ilyen, Bárány Attila mixa, itt van Honvai PJ és én DJ Junior, és jövő héten, pénteken, most már mondhatjuk Kecskeméten, ott lesz a diszkosi csapata, ráadásul back-to-back fogunk játszani két órán keresztül egy nagy koncert után a helyi nagy nyári fesztiválon, úgyhogy Rádió 1 is támogatja az esemény, diszkosit lesz.
1: Jut eszembe, ugyebár körülbelül két héttel ezelőtt felállítottunk egy 50 órás rekordot Balázs Attilával, ugye Pizzen Melodic néven, és hát nagyon sokan kérdeztétek, miután végig live-ba voltunk, hogy a zenei anyag elérhető-e. Az elmúlt két hétben volt valami a TikTokkal, és nem tudtam leszedni a videót, de ma sikerült, szóval egy kicsit csekkolom, levágom az elejét meg a végét, és ki fog kerülni mind az 50 óra a YouTube csatornámra, szóval majd tessék utána járni.
2: Ezt majd úgy hívják később, hogy a halál 50 óra.
3: És akkor most jön, ugye, David Guetta, French Montana, meg még valaki, mindegy, ez a Shine, de biztonságban a diszkosítben.

0: vasárnap is diszkó és rádió show, nincs megállás, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG. Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Annák, Anikók, Áhimok, Anettek, Hidók és Ninák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Mercedes Miklós és Berta Sanyi, mindketten Vecsésről, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Sanyit én is üdvözlöm, ugye nagyon jó fotós, sőt az egyik legjobb az országban. Viszont most annyit akartam még mondani, hogy azon kívül egy jövő pénteken a srácokkal együtt játszok Kecskeméten. Nagyon fogok rólni, hogy odaérek a kezdésre, mert előtte balatoni bobozók, Balaton Fűszön, szombaton meg a Bárányjal együtt Budapesten játszunk, majd az Erzsébet híd budai hídfőjénél Made in Ibiza lesz.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken egy nagy koncert után Kecskeméten fogunk játszani, és mind a hárman ott leszünk egyszerre, és ez nagyon-nagyon ritka. Szombaton egyébként a Kopaszigáton fogunk szórakoztatni Bárány Attilával egyetemben, Rio Classic lesz, szóval tessék oda is majd megérkezni.
2: Na és akkor most jöjjön egy olyan dal, amit egyébként azon a helyen játszottunk annak idején, legalábbis ugye a 2000-es évek elején, mert hogy eredetileg azt hiszem pont 26 évvel ezelőtt 2000-ben látott napvilágot egy Barry White nóta feldolgozás, a Black Legend féle You See the Trouble With Me. Na ebből készítettem egy 2026-os Essential értelmezést, ezt most itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Ez a mai Essential dal premier. Thank you.

0: Szikon este 8-kor a Kopaszin, aztán Győrbe megyek a kedvenc klubomban, majd vissza a fővárosba, hogy a nyári rezidenciámon a Made in Ibizán zenéjek. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: A Made in Ibizánot Attival együtt játszunk pénteken Kecskeméten, és együtt játszunk is, én előtte még balatonig bobozok majd, úgyhogy nagyon fogok sietni, hogy megérkezzek a közös diszkosi fellépésre Kecskemétre. Egyébként ez nem gasztrofesztivál lesz, hanem summer fesztivál, csak mondom neked.
0: Hát akkor jó, hogy mondtad, mert egyébként majdnem egész héten így mondtam volna.
1: Jó, mindegy. Viszont ezzel kapcsolatban jövő hétfőtől minden este 8-kor a Diszkosít Facebookján online játék lesz.
2: Jut eszembe ma este, hogy vége az adásnak, én megyek Zalakarosra, és Osli is fog még egy kicsit szórakoztatni, mert vasárnap sincsen megállás.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között érkezik. I'm an Angel dalához, I'm Alive, méghozzá a szokásos Biztonság Mixben itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió, egy esti show, a Disco Sheet Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és idén egyébként megünnepeljük a 21. születésnapot is, majd valamikor szokásos módon december elején, de addig még jó néhány fellépés lesz, többek között ugye itt leszünk Kecskeméten, erről már beszéltünk jövő héten pénteken, ezen kívül augusztus 8-án viszont egy nagyszabású DJ Otti Bulin is fogunk játszani, hogy milyen felosztásban ezzel kapcsolatban minden információ majd kín lesz a rajongói oldalainkban.
1: Végre lehet nyíltan beszélni arról, hogy lesz az after party, ahol egyébként ott leszünk, és meglehetősen sokat fogunk pörgetni, hogyha jól emlékszem, akkor egy óra 20 percet, vagy talán
2: fejenként, meg van esetet? Fejenként így van, ahogy vége van a nagy színpadon a show-nak utána, mi indulunk. Azt hiszem, te fogsz kezdeni, vagy azt mondom, eldöntitek, azt tudom, hogy a középső kivételesen leszek, mert én a másik helyszínen a klasszik sátorban is, vagy arénában is fogok zenélni. Úgyhogy mindez augusztus 8-án a DJ Otti Abszerem, most pedig jön Paulo Kenford és Markus Schulz, valamint a Not Over Yet 2026-os Biztonsa Mix a Disco Sheetben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegy diszkosít rádiósó, búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PJ-n, gyorsan, rövidre zárom, azzal búcsúzom, hogy ma este még találkozhatunk, Zalakarosan ott fog szórakoztatni, szevasztok!
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, már is mondom a tuti gyerekek, pénteken Kecskemét a diszkosíttel, aztán utána szombaton lesz egy Rio Klasszikum a Kopaszigáton Budapesten, utána Győrben a kedvenc klubomban zenélek, majd a nyári rezidenciámon Made in Ibiza DJ Juniorral, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: DJ Junior voltam, a Day by Day a vadonatúj dalon megjelent szert a világon, és ezen kívül a YouTube csatornámra kikerült az új klip is. Jövő hét pénteken balatoni bobozok, tehát Balaton fűzőn kezdek, onnan rohanok a srácokhoz a Summer Fesztiválra Kecskemétre, amelyet a Rádió 1 is támogat, és diszkosít lesz a nagy színpadon Majka koncert után, és augusztus 1-én Attilával, ahogy mondta előbb, közösen Made in Ibiza lesz itt Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfénél lévő nyári nyitott szórakozóhelyen. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Google, a magyar Email Angel, Ultranét és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és a jövő héten lesz egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, tanulmányi kirándulásod külföldre.
1: Kimegyünk Horvátországba, kilátogatok egy nagyon nagy elektronikus zenei eseményre, megfigyelőként a Defected-nek a fesztiváljára, ahol igazán magamba szívhatom azokat a house gyökereket, illetve feleveníthetem magamban azt az érzést és azt a hangzást, ami igazán inspirál engem, ez pedig a house zene.
0: Ú, de jó, na erről sztorizunk majd még a következő órában, mindenféleképpen maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mindenkinek, isteni denzenék jönnek a következő 60 percben is, teleszorva sok-sok újdonsággal. Hello, Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Will Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Kettős dalban Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: befejezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox állt a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Hétvégén találkozhatok velem szombat este Zircen, és vasárnap természetesen itt a Heard Is Mine Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Bricklér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World Is Mine radio show.

0: David Guetta és Milk Heat, Just the Way You Are, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk rá erre, Briklék?
1: Most érkezik Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzása jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n, de nem engedném én még el olyan gyorsan a World is Mine DJ-ket, sőt, DJ Metzger Viki, akivel én is folytatom, Nagy Bogival, Dessel, ez az igazi mai slágere, jó leszek újra, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát mindenkinek, ne felejtsük el, ma újra játék, méghozzá Strandfesztivál páros belépőkért, ehhez pedig kell majd a telefonszám 0620 311 111, ő pedig már is Sam Feld, aki a Swiss Discoval és Rehabbel egy elképesztően nagy kedvencet hoz, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Te jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger. Megy picivel fél egy után járunk, és az újabb nagy kedvenc már el is indult. Bibi Rexát hozom most a Faithless-szel. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát. Deep

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy az igazat megvonva, pedig nem tudom, hogy David Guetta hogyan bírja ezt a tempót és ezt a mennyiségi utazást, amit csinál, főleg az Egyesült Államok, Las Vegas és Ibiza között, de hát még egy csomó pontján feltűnik a világnak. Na most viszont az igazi mai slágerrel jön, Jennifer Lopezzel a legújabb David Guettától, a Save Me Tonight, amit indítok, itt a rádió.

Topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, micsoda hang! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Teddy Swims után Király Tamás, igen, hát picit mindig fura utána megszólalni ilyen jó hang után, de ami nagyon fontos, ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, most például Loit választottam, akitől a Get Lucky óriásit ment, ez viszont most a legújabb tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, ezt indítom

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a VB egyik legnagyobb DJ szurkolója Kygo, hát aki óriásit ment a norvég csapattal. Most az igazi mai slágert hozza ez a One Republic-kal közös Chasing Paradise, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, ma újra játék a Rádió 1-en. Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A legnagyobb bulikra naná, hogy ezen a nyáron is mi visszük a hallgatóinkat. Ő pedig Minelli, a nagy kedvenc Rampampam tőle a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az Angry Birds-öket pedig úgy tűnik nehezebb volt megszólaltatni, mint gondolták a színészek. A harmadik rész ugyanis elkészült, és kifejezetten nagy kihívást adott a színészeknek, mind az Egyesült Államokban, mind pedig hát Magyarországon, mert ahogy ezt sejthetjük, nagyon jó magyar szinkronnal érkezik majd a hazai mozikba egyébként december 23-án. Az igazi mai slágerek között pedig szemfeltofoldalásban Rosalinnel ez a Hot Like Mine itt a rádió.